0: 小金弟，小金弟，
1: 小金弟，
0: 小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金